pucéran pukecizés plaszíroz. Vasas palikám parancsolj! Vasas palikám parancsolj! Vasas palikám parancsolj!

Gyere, Tibor! Megyünk a városba! Tudd el türelmetlenni lakad! Apa kocsit hajt! Két kézzel, egy kézzel, kéz nélkül apa kocsit hajt! Apa ideges, hű de ideges, apa bizony! Apa kocsit hajt figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen! A járókelők sétálnak a friss levegén, apa pedig kocsit hajt. Apa kocsit hajt. Nagy, fehér, Fiat 1500-as gépjárművel. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó!

hoćemo aj to da koči. Apo niz! E tišmar viš medja jarda niš nam lipe ozutaš na mardoku to, ale tišmar si fanje gatni. Apo ledjint, és apa kocsit hajt. Apa tudja, hogy helyes munka és időbe osztással minden nehézséget át lehet hidalni. Mert apa tudja, hogy helyes munka és időbe osztással minden nehézséget át lehet hidalni bizony. Apa szememben egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Fehér képjár, mint gyorsan suha, mert apa vezeti. Apa tudja fékezni az indulatait. Ő tapasztalt. Megérkeztünk úti célunk végére, sikerült a tervünk. Végei kalandnak mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban.